0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források, mentik az őzgidákat, futóverseny lesz holnap. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripart szabályozását. Mentik az őzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az át repülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őzgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssugta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 6-a, reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Cukrászdákba és fagylaltozókba is ellátogatnak a NAV munkatársai jövő héten. Újabb milliárdos fejlesztés kezdődhet Mohácson. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Elsősorban cukrászdákat és fagyizókat keresnek majd fel. Szerdán Pécsett a kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson, a város egész területén. Emellett tart még a szezonális zöldsége, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is, Baranya egész területén. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és a pénztárgépek üzemeltetését is. Megújult a II. János Pál útját jelölő emléktábla Pécsett. II. János Pál 1991-ben éppen 35 éve látogatott a városba. A Pécs és Pogány között húzódó útszakasz a látogatás 15. évfordulója 2006 óta viseli Szent II. János Pál pápa nevét. Most az utat jelölő emléktábla újulhatott meg a város és a pécsi egyházmegye összefogásában. A munkálatok során nem csak a szerkezet újult meg, hanem a tábla teljes tartalma, így ismét méltó állapotban fogadja az arra közlekedőket. Új helyen található Pécs első okos kukája. A Biokom azt közölte, a berendezést tavaly decemberben helyezték ki a vásárcsarnokhoz, most pedig új helyen, a Csontvári utcai buszmegállóban található a hulladékgyűjtő. A készülék tömöríti a beledobott hulladékot, így nagyobb kapacitással rendelkezik, mint a hagyományos szemetesek. A kuka jelzést is küld a központba, amikor ürítésre van szükség. Az okos kukát azért helyezték át, hogy a város egy újabb, forgalmas pontján is bizonyíthassa hatékonyságát. Idén július 10-e és 28-a között várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház, ahol összesen 10 produkciót láthatnak majd az érdeklődők. A nézőket két helyszínen várják. A Káptalan utcai szabadtéri színpadon vígjátékok, míg a Bóbita Báb Színháznál gyermekelőadások lesznek láthatóak. A rendezvény meghirdetett előadásairól bővebb tájékoztató olvasható a Pécsi Nyári Színház hivatalos oldalán. Két megyében, Vas és Zalat területén péntektől megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A többiben így Baranya vármegyében is érvényben maradt, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés oka az, hogy Vas és Zalat területén az elmúlt napokban lehullott csapadék elegendő volt a tűzkockázat csökkenéséhez. A két megye kivételével továbbra is tilos tüzet gyújtani belés külterületi erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról a katasztrófa védelem oldalán lehet tájékozódni. Sikeres pályázatról adott hírt Mohács önkormányzata. A város 1,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A forrást a Dunapart turisztikai fejlesztésére lehet felhasználni. A beruházás részeként új pontonok épülnek a Sokacrév alatti partszakaszon, ahol mintegy 200 csónak kikötésére lesz lehetőség. Emellett új kajakokat és kenukat is beszereznek. A fejlesztés 2028. szeptemberére fejeződik be. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság és partnerei június 4-én kiberprevenciós rendezvényt tartottak Mohácson, ahol az érdeklődők hasznos információkhoz juthattak az online csalások megelőzéséről. A programon szó volt az adathalász módszerekről, a romantikus és befektetési csalásokról, de a szakértők tájékoztatást adtak az áldozatsegítő szolgáltatásokról is. Aki igényelte, személyes tanácsadáson is részt vehetett. Az online térben elkövetett csalásokról az interneten is tájékozódni lehet, a Kiberpajzs oldalán. Sokat hagyományok kelnek ma életre Mohácson, a Deák téren. Délután 2 órától népművészeti vásár, busómaszk faragás és sokat babkóstoló is várja az érdeklődőket. 4 órától pedig kulturális kavalkád lesz látható a színpadon. A fellépők között lesz a Tanac néptánc együttes, a Mohácsi Sokackör csoportjai, illetve Horvátországból az Eszéki és a Valpovói néptánc együttes. A napot táncház zárja a Glasovis zenekarral. Minden évben június első vasárnapján köszöntjük a pedagógusokat. Ebből az alkalomból Komlón a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyteremben tartottak városi ünnepséget, ahol a köznevelésben és oktatásban dolgozók munkáját ismerték el. Az eseményen elismeréseket is átadtak. A Komlóváros közoktatásáért kitüntetést idén Király Istvánné, a Pécsi Tankerületi Központ szakmai vezetője vehette át, több évtizedes kiemelkedő pedagógusi és vezetői munkájáért. Átadták a Szőke Irma emlékdíjat is, melyet Víg Edmond Manuel, a Gagarin általános iskola hetedikese vehetett át, kiemelkedő matematikai teljesítményéért. Nemzetiségi napot tartanak június 13-án Szentlőrincen. A város közösségi oldalán közzétett hír szerint jövő szombaton délután 2 és 6 óra között várják az érdeklődőket a helyi művelődési központ udvarán a szabadtéri színpadnál, ahol népzenei és hagyományőrző műsorok mellett néptánc bemutató, kórusok és zenekarok fellépése várja a látogatókat. A rendezvényen a roma, a német és a horvát közösségek mutatják be hagyományaikat, zenéjüket és gasztronómiájukat. Ételkóstolót is tartanak az eseményen. A részletekről Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. Baleset történt pénteken reggel Baranyában. Szigetváron, a Bajcsy-Zsilinszky utcában lesodródott az útról, árokba hajtott és fának ütközött egy személyautó. A fa a járműre zuhant. Az esethez a szigetvári hivatásos tűzoltók érkeztek. Ők a fát eltávolították az autóról, majd a közútról. Ezután áramtalanították a járművet. Az autóban ketten utaztak, hozzájuk mentő érkezett a baleset helyszínére. Jövő héten rendezik az idei meccsek rallit. A verseny központja Pécs lesz. A gyorsasági szakaszok a meccsekben zajlanak majd, jellemzően aszfaltburkolatú szakaszokon. A futam az idei országos rally bajnokság hivatalos állomása, ahol az ORB, ORC, illetve a historik kategóriák mezőnye is rajthoz áll. A csütörtöki hivatalos teszt Kővágó Töttös környékén zajlik majd. A futamokat pénteken és szombaton rendezik. A futamok miatt jövő hétvégén Pécs környékén számos forgalomkorlátozásra kell számítani. Idén a megszokottnál később, július 30-án rajtol el az 58. Raiffeisen kék szalag nagy díj Balaton kerülő vitorlás verseny. Erre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők, akik azt is közölték, hogy két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli idő miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, így elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell majd helyezni. Másrésztről főidényben jóval több nem versenyhajó van a vízen, mint a verseny szokásos idején, július elején. A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel rajtol Balatonfüredről, a szintidő ezúttal is 48 óra lesz. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 6-a van, szombat, és természetesen a legjobb zenéket bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem Sarah Connor, ugyan arra csábít minket, hogy feküdjünk vissza az ágyba, Let's Get Back to the Bad Boy-jal érkezik majd, az óra elsője pedig Lil Kim és Christina Aguilera közösen rádiózunk.
0: Best FM, a

0: spread the word.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 6-a van, szombat. A mai napon a névnaposok, a Norbertek és a Szintiák, Isten értesse őket, és a születésnaposok között Báj Alex van, Isten értesse őt is. Ezen a napon van a svéd zászló napja. A témáinkkal pedig hamarosan érkezek. Hozok majd egy olyat is, ami Beyoncével és Taylor Swift-tel is kapcsolatos lesz egyaránt, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Sarah Connorral megyünk tovább. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most a Besten. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Brand New Heavies és a Sometimes. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a nap témáit, hát már mondom is, 7 óra után Beyoncé és Taylor Swift fog a középpontba kerülni, nem véletlenül, hisz bekerülnek a kongresszusi könyvtárba, jönnek erről majd a részletek, 8 óra után pedig egy csillagászati rendezvú lesz, méghozzá ugyanis együtt áll a Vénusz és a Jupiter, ezt is körbe fogjuk természetesen járni, és végül 9 óra után sport, méghozzá a 2026-os labdarúgó világbajnokságról ejtünk néhány szót, ugyanis nem sokára startol majd, úgyhogy jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Most egy rövid szünet következik, aztán a híreket követően a Daft Punk-kel és az All Around the World-től például majd folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új helyre került a pécsi okos kuka. Jövő héten rendezik az idei meccsek ralit. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új helyen található Pécs első okos kukája. A Biocom azt közölte, a berendezést tavaly decemberben helyezték ki a vásárcsarnokhoz. Most pedig új helyen, a Csontvári utcai buszmegállóban található a hulladékgyűjtő. A készülék tömöríti a beledobott hulladékot, így nagyobb kapacitással rendelkezik, mint a hagyományos szemetesek. A kuka jelzést is küld a központba, amikor ürítésre van szükség. Az okos kukát azért helyezték át, hogy a város egy újabb, forgalmas pontján is bizonyíthassa hatékonyságát. Sokat hagyományok kelnek ma életre Mohácson, a Deák téren. Délután 2 órától népművészeti vásár, busómaszk faragás és sokat babkóstoló is várja az érdeklődőket. 4 órától pedig kulturális kavalkád lesz látható a színpadon. A fellépők között lesz a Tanac néptánc együttes, a Mohácsi Sokackör csoportjai, illetve Horvátországból az Eszéki és a Valpovói néptánc együttes. A napot táncház zárja a Glasovi zenekarral. Jövő héten rendezik az idei meccsek rallit. A verseny központja Pécs lesz. A gyorsasági szakaszok a meccsekben zajlanak majd, jellemzően aszfaltburkolatú szakaszokon. A futam az idei országos rally bajnokság hivatalos állomása, ahol az ORB, ORC, illetve a historik kategóriák mezőnye is rajthoz áll. A csütörtöki hivatalos teszt Kővágó Töttös környékén zajlik majd, a futamokat pénteken és szombaton rendezik. A futamok miatt jövő hétvégén Pécs környékén számos forgalomkorlátozásra kell számítani.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Továbbra is zajlanak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. Jelenleg a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak teljes útzár mellett. Úthelyreállítási munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Mikes-Kelemen utca egy szakaszán, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A Batsányi utca átmenetileg egyirányúvá vált. Folytatódik az ivóvízhálózat bővítése a Rengeteg utcában, ahol továbbra is teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. A felhősebb tájakon azonban a nap folyamán előfordulhat eső, zápor is. A légmozgás általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: fut be vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton.
1: Ülünk a vonaton,
0: ülünk a vonaton,
1: ülünk a vonaton.

a vonaton és kész. Best FM a legjobb zenék, pár szót ejtsünk az időjárásról. Ma kifejezetten változékony, de alapvetően meleg nyárias nap áll előttünk. Déli részén az országnak este felé előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok, a csúcshőmérséklet pedig Budapesten 29 lesz, Pécsen 24, Dunaújvárosban 26, Székesfehérváron 25, Egerben pedig 24 fokot mérhetünk majd. A legjobb zenék pedig természetesen érkeznek az ébredés és a napindítása mellé. A Daft Punk-kal megyünk tovább. Szól az All Around the World, itt a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a legjobb zenékkel, és mellette pedig a nap első témája érkezik, ami nem mással, meg nem másokkal kapcsolatos, mint Taylor Swift-tel és Beyoncé-vel, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba. Hogy ez mit jelent, azt majd elárulom, na meg persze azt is, hogy mi lesz itt velem például többek között a következő órába. Hát Kenny Dobb és a Bucketheads közöse már biztos, ugyanis a The Bump majd szólni fog 7 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Cukrászdákba és fagyizókba látogatnak el az adóhatóság munkatársai. Napközben 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Elsősorban cukrászdákat és fagyizókat keresnek majd fel. Szerdán Pécsett a kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson, a város egész területén. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is, Baranya egész területén. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és a pénztárgépek üzemeltetését is. Két megyében, Vas és Zalat területén péntektől megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A többiben így Baranya vármegyében is érvényben maradt, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés oka az, hogy Vas és Zalat területén az elmúlt napokban lehullott csapadék elegendő volt a tűzkockázat csökkenéséhez. A két megye kivételével továbbra is tilos tüzet gyújtani Belés külterületi erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság és partnerei június 4-én kiberprevenciós rendezvényt tartottak Mohácson, ahol az érdeklődők hasznos információkhoz juthattak az online csalások megelőzéséről. A programon szó volt az adathalász módszerekről, a romantikus és befektetési csalásokról, de a szakértők tájékoztatást adtak az áldozatsegítő szolgáltatásokról is, aki igényelte, személyes tanácsadáson is részt vehetett. Az online térben elkövetett csalásokról az interneten is tájékozódni lehet, a Kiberpajzs oldalán.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Továbbra is zajlanak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. Jelenleg a Ház Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak teljes útzár mellett. Úthelyreállítási munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Mikes-Kelemen utca egy szakaszán, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A Batsányi utca átmenetileg egyirányúvá vált. Folytatódik az ivóvízhálózat bővítése a Rengeteg utcában, ahol továbbra is teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. A felhősebb tájakon azonban a nap folyamán előfordulhat eső, zápor is. A légmozgás általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány Amerika és a Kongresszusi Könyvtár, és azon belül is az audio részleg, ugyanis most jön két pop királynő, aki bekerült, és hát ezáltal halhatatlan lett a dala, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is így június 6-án reggel az Ébredés és a Napirítás mellé indulunk, Szijjával! A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori!
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék. Játszunk.

új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei, audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog, és hát kíváncsian várom, hogy ki kit szavazna be egy ilyen örök rangú zenei könyvtárba, hogy mindig a halhatatlanok között legyen az a sláger, hogy jól elmentsék a jövőnek, hogyha lehet így mondani. A telefon és Viber szám 0620-55-55-155, én pedig most folytatom a legjobb zenékkel, innen is lenne mit beválogatni, igaz? Például a következőt Tom Novitól most itt a Besten, ugyanis ő szól most az Ébredés és a Napindítás mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, a Black Eyed Peas-szel ébredhettünk, ez volt a Pump It Up. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 6-a van szombat, a névnaposok, a Norbertek és a Szintiák, a születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a svéd zászló napja, és 2 óra téma pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után egy csillagászati randevúval fogunk foglalkozni, 9 órakor pedig ellátogatunk a labdarúgó világbajnokságra, ugyanis nem sokára startol a 2026-os idény, méghozzá Amerikában, Kanadában és Mexikóban. Ez a 3 ország rendezi közösen, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, most egy rövid szünet, aztán például majd Lisa Stanfield-el és a Real Thing-el megyünk tovább a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 10 produkcióval várja a közönséget idén a Pécsi Nyári Színház. Többfelé előfordulhat a nap folyamán kisebb eső. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén július 10-e és 28-a között várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház, ahol összesen 10 produkciót láthatnak majd az érdeklődők. A nézőket két helyszínen várják. A Káptalan utcai szabadtéri színpadon vígjátékok, míg a Bóbita Báb Színháznál gyermekelőadások lesznek láthatóak. A rendezvény meghirdetett előadásairól bővebb tájékoztató olvasható a Pécsi Nyári Színház hivatalos oldalán. Baleset történt pénteken reggel Baranyában. Szigetváron, a Bajcsy-Zsilinszky utcában lesodródott az útról, árokba hajtott és fának ütközött egy személyautó. A fa a járműre zuhant. Az esethez a szigetvári hivatásos tűzoltók érkeztek. Ők a fát eltávolították az autóról, majd a közútról. Ezután áramtalanították a járművet. Az autóban ketten utaztak, hozzájuk mentő érkezett a baleset helyszínére. Idén a megszokottnál később, július 30-án rajtol el az 58. Raiffeisen Kékszalag Nagydíj Balaton kerülő vitorlás verseny. Erre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők, akik azt is közölték, hogy két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli idő miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, így elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell majd helyezni. Másrésztről főidényben jóval több nem versenyhajó van a vízen, mint a verseny szokásos idején, július elején. A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel rajtol Balatonfüredről, a szintidő ezúttal is 48 óra lesz. Továbbra is zajlanak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. Jelenleg a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak teljes útzár mellett. Úthelyreállítási munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Mikes-Kelemen utca egy szakaszán, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A Batsányi utca átmenetileg egyirányúvá vált. Folytatódik az ivóvízhálózat bővítése a Rengeteg utcában, ahol továbbra is teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. A felhősebb tájakon azonban a nap folyamán előfordulhat eső, zápor is. A légmozgás általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Szikora Robi és a Valmár ábrándozott egy balatoni lányról az elmúlt néhány percben, ezzel ébredhettünk, a folytatásban pedig két lány fog összeveszni egy fiún, de csak képletesen. Ugyanis a dal kifejezetten egy geg miatt készült, ugyanis azt hitte a közvélemény meg a média, hogy ez a két csaj bizony összeveszett egy pasin. Ők aztán ráhúztak egy lapátot és megcsináltak egy bomba világslágert, és szerintem ennek lett köszönhetően ez a nagy siker. Jön Brandy és Mónika és a The Boy Is Mine most ide a Bestre.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk a világűrbe, ugyanis jön a Vénusz és a Jupiter egy csillagászati randevúval, hogy ez mit jelent, azt is elmondom, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a De La Soul, a Ring Ring Ringgel.
2: Hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what if your name and your number, and I'll get back to you.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 Hit Best FM. 101 Hit Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Cukrászdákba és fagyizókba látogatnak el az adóhatóság munkatársai. Napközben 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Elsősorban cukrászdákat és fagyizókat keresnek majd fel. Szerdán Pécsett a kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson, a város egész területén. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is, Baranya egész területén. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és a pénztárgépek üzemeltetését is. Minden évben június első vasárnapján köszöntjük a pedagógusokat. Ebből az alkalomból Komlón a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyteremben tartottak városi ünnepséget, ahol a köznevelésben és oktatásban dolgozók munkáját ismerték el. Az eseményen elismeréseket is átadtak. A Komlóváros közoktatásáért kitüntetést idén Király Istvánné, a Pécsi Tankerületi Központ szakmai vezetője vehette át több évtizedes kiemelkedő pedagógusi és vezetői munkájáért. Átadták a Szőke Irma emlékdíjat is, melyet Víg Edmond Manuel, a Gagarin általános iskola hetedikese vehetett át kiemelkedő matematikai teljesítményéért. Rajzpályázatot hirdetett a Mohácsi Polgárok olvasóköre, óvodások és általános iskolások számára. A kiírás címe a Búza útja. Az a cél, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék az aratás hagyományait. Az alkotásokat szabadon választott technikával A4-es méretben kell elkészíteni. A készműveket személyesen lehet leadni a Mohácsi Túrinformban, a Selyemgyár kulturális negyedben június 30-áig. A díjátadót július 11-én tartják, az idei Mohácsi Aratónapon. Továbbra is zajlanak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. Jelenleg a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak teljes útzár mellett. Úthelyreállítási munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Mikes-Kelemen utca egy szakaszán, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A Batsányi utca átmenetileg egyirányúvá vált. Folytatódik az ivóvízhálózat bővítése a Rengeteg utcában, ahol továbbra is teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. A felhősebb tájakon azonban a nap folyamán előfordulhat eső, zápor is. A légmozgás általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 6-a van szombat, és a legjobb zenéket bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé, úgyhogy nem kell izgulni, a jó hangulat garantált, ugyanis majd Armin van Heldennel indulunk, és szól majd a My My Mind, és beszélgetünk egy csillagászati randevúról, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

A Merkur is különleges pozíciót vesz fel, eléri a félfázist, amikor a bolygókorongnak pontosan a fele kap megvilágítást a naptól. Érdemes tehát a napokban, az estéken a csillagokat és az eget figyelni, ugyanis ilyen szépességeket láthatunk, ami bizony-bizony nagyon ritkán adódik. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz hamarosan velem a De La Soul, a Ring Ringgel, most viszont az LMC-vel és a Take Me to the Clouds Ablóval megyünk tovább. The best time.

0: Best FM a legjobb zenék, pár szót ejtsünk az időjárásról. Ma kifejezetten változékony, de alapvetően meleg nyárias nap áll előttünk. Déli részén az országnak este felé előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok, a csúcshőmérséklet pedig Budapesten 29 lesz, Zalaegerszegen 23, Pécsen 25, Székesfehérvár szintén 25, és végül Egerben 24 fok lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk tovább, csak jön egy rövid szünet, aztán a hírek után már itt is lesz velem a No Doubt, Gwen Stefani régi együttese, a Just a Girl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új helyre került a pécsi okos kuka. Jövő héten rendezik az idei meccsek rallit. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új helyen található Pécs első okos kukája. A Biokom azt közölte, a berendezést tavaly decemberben helyezték ki a vásárcsarnokhoz. Most pedig új helyen, a Csontvári utcai buszmegállóban található a hulladékgyűjtő. A készülék tömöríti a beledobott hulladékot, így nagyobb kapacitással rendelkezik, mint a hagyományos szemetesek. A kuka jelzést is küld a központba, amikor ürítésre van szükség. Az okos kukát azért helyezték át, hogy a város egy újabb, forgalmas pontján is bizonyíthassa hatékonyságát. Sokat hagyományok kelnek ma életre Mohácson, a Deák téren. Délután 2 órától népművészeti vásár, busómaszk faragás és sokat babkóstoló is várja az érdeklődőket. 4 órától pedig kulturális kavalkád lesz látható a színpadon. A fellépők között lesz a Tanac Téptánc Együttes, a Mohácsi Sokackör csoportjai, illetve Horvátországból az Eszéki és a Valpovói Néptánc Együttes. A napot táncház zárja a Glasovi zenekarral. Jövő héten rendezik az idei meccsek rallit. A verseny központja Pécs lesz. A gyorsasági szakaszok a meccsekben zajlanak majd, jellemzően aszfaltburkolatú szakaszokon. A futam az idei országos rally bajnokság hivatalos állomása, ahol az ORB, ORC, illetve a historik kategóriák mezőnye is rajthoz áll. A csütörtöki hivatalos teszt Kővágó Töttös környékén zajlik majd, a futamokat pénteken és szombaton rendezik. A futamok miatt jövő hétvégén Pécs környékén számos forgalomkorlátozásra kell számítani.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Továbbra is zajlanak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. Jelenleg a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak teljes útzár mellett. Úthelyreállítási munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Mikeskelemen utca egy szakaszán, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A Batsányi utca átmenetileg egyirányúvá vált. Folytatódik az ivóvízhálózat bővítése a Rengeteg utcában, ahol továbbra is teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. A felhősebb tájakon azonban a nap folyamán előfordulhat eső, zápor is. A légmozgás általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. George Michael és Whitney Houston közösen ébresztett minket. Ez volt az If Y'all Told You That, így június 6-án reggel, amikor a névnaposok, a Norbertek és a Cynthiák, a születésnaposok között pedig Bye Alexet köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a svéd zászló napja, és hamarosan jön a reggel utolsó témája majd 9 óra után, egy kicsi sport, de hogy mi lesz benne, azt majd csak az óra végén árulom el, ugyanis addig még van bőven időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz még velem például Laurent Wolf és a No Stress, na meg most Maxi Priest és a Close to You itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán jön a sportrovat, amiben nem másról lesz szó, mint a hamarosan rajtoló 2026-os labdarúgó világbajnokságról. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Fatboy Slim, a The Rockefeller Sanka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Cukrászdákba és fagyizókba látogatnak el az adóhatóság munkatársai. Napközben 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Elsősorban cukrászdákat és fagyizókat keresnek majd fel. Szerdán Pécsett a kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson, a város egész területén. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is, Baranya egész területén. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és a pénztárgépek üzemeltetését is. Két megyében, Vas és Zalat területén péntektől megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A többiben így Baranya vármegyében is érvényben maradt, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés oka az, hogy Vas és Zalat területén az elmúlt napokban lehullott csapadék elegendő volt a tűzkockázat csökkenéséhez. A két megye kivételével továbbra is tilos tüzet gyújtani belés külterületi erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság és partnerei június 4-én kiberprevenciós rendezvényt tartottak Mohácson, ahol az érdeklődők hasznos információkhoz juthattak az online csalások megelőzéséről. A programon szó volt az adathalász módszerekről, a romantikus és befektetési csalásokról, de a szakértők tájékoztatást adtak az áldozatsegítő szolgáltatásokról is. Aki igényelte, személyes tanácsadáson is részt vehetett. Az online térben elkövetett csalásokról az interneten is tájékozódni lehet, a Kiberpajzs oldalán.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Továbbra is zajlanak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. Jelenleg a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak teljes útzár mellett. Úthelyreállítási munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Mikes-Kelemen utca egy szakaszán, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A Batsányi utca átmenetileg egyirányúvá vált. Folytatódik az ivóvízhálózat bővítése a Rengeteg utcában, ahol továbbra is teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. A felhősebb tájakon azonban a nap folyamán előfordulhat eső, zápor is. A légmozgás általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hamarosan rajtul a 2026-os labdarúgó világbajnokság, jönnek a részletek, ugyanis ezt fogjuk egy kicsit körbejárni, csak egy perc erejéig, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, így június 6-án, 9 óra után, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a kezdés pedig Sophie Alix Backstory, jön a Murder on Dance Floor.
0: Best FM.

csütörtöktől indul a labdarúgó világbajnokság, aminek idén először 3 ország ad otthont, és egyenesen az amerikai kontinensre irányul a figyelmünk, ugyanis az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi meg ezt közösen, méghozzá nagyon durva, mert ez a sorrendben a 23. és egy kibővített mezőny van, 48 válogatott indul harcba a trófeáért. Rendhagyó időbeosztásunk is van, ugye ez az időeltolódás miatt van így egyébként. A közép-európai idő szerint a találkozókat az esti sávban 18 órától 23 óráig rendezik majd meg, illetve éjszaka éjféltől egészen reggel 6-ig bonyolítják le, úgyhogy érdemes tehát a képernyőre szegezni majd a szemünket jövő héten csütörtöktől, és a nyitás az Mexikóban lesz, és Mexikó játszik majd méghozzá egy nyitó meccset, úgyhogy nagyon nagy a felhajtás már most, mert egyébként idén lesz először majd a döntőbe halftime show is, erről is majd esetleg beszámolok a későbbiekben, a legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé most a folytatásba. Jön a Spice Girls csapata a Show You Will Be There-rel, na meg most a Pets and Small a Turnaround-dal itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, a Spice Girls csapata pörgetett föl mindenkit, ez volt a Show You Will Be There, a folytatásban meg jön az a Sean Paul, aki felpörgetett minket élőben méghozzá múlt hónap elején, ugyanis itt járt Budapesten, és egy bombasztikus koncertet adott, a szívébe zártuk őt, ő is minket szerintem, és nézzük meg, hogy miért is volt akkora hatalmas buli az ő koncertjén. 53 évesen odarakta magát, és most meghallgatjuk tőle az egyik nagy régi kedvencünket. Jön a Get Busy, ide a Bestre!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk. Indítjuk a Best hétvégét, hogy jól teljen, jó hangulatba teljen most így a szombat délelőttünk. Ehhez bekészítettem természetesen a legjobb zenéket is. Itt lesz velem az E17, az It's Alright-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 10 produkcióval várja a közönséget idén a Pécsi Nyári Színház. Többfelé előfordulhat a nap folyamán kisebb eső. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén július 10-e és 28-a között várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház, ahol összesen 10 produkciót láthatnak majd az érdeklődők. A nézőket két helyszínen várják. A Káptalan utcai szabadtéri színpadon vígjátékok, míg a Bóbita Báb Színháznál gyermekelőadások lesznek láthatóak. A rendezvény meghirdetett előadásairól bővebb tájékoztató olvasható a Pécsi Nyári Színház hivatalos oldalán. Baleset történt pénteken reggel Baranyában. Szigetváron, a Bajcsy-Zsilinszky utcában lesodródott az útról, árokba hajtott és fának ütközött egy személyautó. A fa a járműre zuhant. Az esethez a szigetvári hivatásos tűzoltók érkeztek. Ők a fát eltávolították az autóról, majd a közútról. Ezután áramtalanították a járművet. Az autóban ketten utaztak, hozzájuk mentő érkezett a baleset helyszínére. Idén a megszokottnál később, július 30-án rajtol el az 58. Raiffeisen Kékszalag Nagy Díj Balaton kerülő vitorlás verseny. Erre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők, akik azt is közölték, hogy két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli idő miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, így elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell majd helyezni. Másrésztről főidényben jóval több nem versenyhajó van a vízen, mint a verseny szokásos idején, július elején. A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel rajtol Balatonfüredről, a szintidő ezúttal is 48 óra lesz. Továbbra is zajlanak a gázhálózati munkák Pécsett a Péter utcában. Jelenleg a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak teljes útzár mellett. Úthelyreállítási munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Mikes-Kelemen utca egy szakaszán, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A Batsányi utca átmenetileg egyirányúvá vált. Folytatódik az ivóvízhálózat bővítése a Rengeteg utcában, ahol továbbra is teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. A felhősebb tájakon azonban a nap folyamán előfordulhat eső, zápor is. A légmozgás általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, indul a Best hétvége, június 6-a van szombat, és itt vannak velem a legjobb zenék, hogy mindenkit jó kedvre derítsenek így szombat délelőtt. Bekészítettem például az East 17-t, az It's Alright-tal érkeznek, majd az óra elsője pedig a Madison Avenue-jé. Szóval, who the hell are you?
0: Best FM.

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

Best FM a legjobb zenék, szép napot mindenkinek, június 6-a szombat van, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, ezen a napon van a svéd zászló napja, a legjobb zenéket pedig bekészítettem, hogy jól teljen a hétvége délelőttünk, itt lesz például velem Rob and Rez, a Got to the Getter, rázzák majd fel a hangulatot, most pedig egy hasonló stílussal, de egy nagyon nagy klasszikussal folytatom a Black Machine-től, jön a Jazz Machine, most ide a Best track.

0: Best FM a legjobb zenék, Meredith Brooks és a Beach után egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk ezt a hangulatot. Itt lesz például velem Usher a Jelvel, na meg Carl Wolf és az Afrika is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, utána pedig az utolsó közös óránk, amiket természetesen megtöltöttem a legjobb zenékkel. Jön, ami még nem volt, 11 óra után például itt lesz velem Arash, a Boroboróval érkezik ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg gyorshajtó bukott le a fővárosban, csak akkor indul be a Jéger, ha nincs más megoldás. Startol az országos gidamentő program. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a trafiboxok Budapest 6 kerületében a múlt hónapban. Az Andrássy úton például 50 helyett 122-vel száguldott egy sofőr. 312.000 forintos bírságot postáztak neki. A rendőrség ismét jelezte, továbbra is rengeteg balesetet okoz a gyorshajtás, ezért a folytatásban is számíthatnak razziákra, sebességmérésekre az autósok. Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén Jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkeznek. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősuta találkoznak.
1: Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezután az óra után lezárjuk a szombat délelőttöt, ugyanis 11 óra múlt a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, június 6-a van, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem, hogy a jó hangulat is garantált legyen ebben az órában. Ezt teszi majd például a Bahamen, a Who Let The Dogs Out-tal, na meg most a Deep Dish, a Flashdance-el indulunk.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ember Márkék dolgozták át zseniálisan Damien Felenc slágerét a Hogyan tudnék élni nélküle című filmbe. Ez volt az El kell, hogy engedj, a folytatásra pedig egy igazi nosztalgia, méghozzá 90-es évekből jön a Bahamán és a Who Let the Dogs Out.

0: Best FM a legjobb zenék, egy igazi nagy klubhimnuszt hallhattunk. Ez volt Alice DJ és a Better of Alone. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 6-a van szombat, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom ugyanezzel a nosztalgia hangulattal. Ugyanis bekészítettem már Kylie Minogue-ot, az In Your Eyes-al érkezik majd a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Na meg a rövid szünet után Tom Novi és Lima közöse is szólni fog, az már biztos, a Now or Never.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Kylie Minogue és az In Your Eyes, az én időm lejárt, úgyhogy átadom a stafétát Bénémet Diának, egészen este 6-ig ő hozza a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, méghozzá Night Shift jó voltából, mint ahogy a hét minden napján egyébként, este 6-tól 8-ig 2 óra mix, és hogyha szombat, akkor az R&B terítéken méghozzá ennek specialistája, Slim Fit érkezik majd White Boy mellé a második órába, úgyhogy erre lehet számítani, ami a Best FM-et illeti a mai napon. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, kicsekkolok, utoljára indítom Rúzsa Magdit, ez a Na Na Na itt a Besten. Visz hal, szép délután, jó étvágyat az ebédhez!
1: Édes

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Különleges fájdalomkezelést kapnak daganatos betegek, vészjelzés már a termőföldeket is felfalja a beton, 50-es drogdílereket kapcsoltak le a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Speciális kezelést kaphatnak daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Onkológiai Intézet nemrég alakult munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Részletek Zelenai Ferenc fájdalomterapeutától, a munkacsoport vezetőjétől.
2: Speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyérzéstelentővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál jöhet szóba az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívások szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni környezetünket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az útifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Június 6-a van, én pedig itt leszek, és egész délután adom a legjobb zenéket a mikrofonnál, B. Németh Dia. Amivel pedig indítok, az pedig nem más, mint a Cochin 2001-ben megjelent slágere, a brit elektronikus trió egyik nagy sikere. Ez a Catch.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ma az országban 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk, már ami az időjárást illeti. Holnap többnyire napos, kellemes nyári idő valószínű, időnként gomoly felhőkkel. Az előrejelzések szerint csak néhol fordulhat elő futó zápor, a hőmérséklet délután 24 és 30 fok között tetőzik, estétől pedig az északnyugati szél ismét élénkebbé válhat, úgyhogy lehet bátran kinti programokat tervezni.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább, gyorsan nézzük az utakat. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést, ott a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki figyelmesen, óvatosan közlekedjen, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a sebességet korlátozó táblákat is. Megnyitották a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát, és a 26-os kilométernél Herceghalomnál is elkezdődött a csomópont átépítése, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhely, illetve ugyancsak az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Lak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt az egy óra, aztán hozom majd az Oliver Frommer slágerét is. Ez lesz a lófejű, és itt lesz ennek a Kings of Leon is. A You Somebody-t indítom a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tanári teljesítményértékelés ősszel indul az egyeztetés. Ilyen még nem volt, netes csalókra figyelmeztetnek netes csalók. Munkában a Virágos Magyarország zsűrije. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett a viadalra számos projekttel, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Továbbra is a V-főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Történeten 8. sorozatban a harmadik sikeréért száll harcba a győri Audi Eto, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A mai elődöntőben a francia Brest-Bretagne lesz az ellenfél, a másik ágon a szintén francia Metz és a román Csesseme Bukarest csap össze. Holnap este a győztesek mérkőznek majd a végső diadalért. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délutánt, 1 óra múlt néhány percen, én Bini Mattia vagyok, és megyünk tovább, hamarosan Justin Timberlake slágerével hozom a Cry Me a River-t, na de itt lesz a halott pénz is. Most pedig a Kings of Leon-t indítom, méghozzá egy 2008-as slágerüket, az egyik legnagyobb világslágerük szól, ami nem más, mint a You Somebody.
0: Best FM.

és az énekes egyik legismertebb 90-es évekbeli slágere lett. A felszínes kapcsolatok világáról szól, arról, amikor valaki nem komoly érzelmeket, hanem inkább gyors romantikát keres. A dal részben a feszláb több országban is listavezető lett, és jól mutatja a George Michael kifinomult, érettebb korszakát a 90-es évek közepén. Ez szól most.

0: Beszélem a legjobb zenék. Híreket hoztam az M1-esről, Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között. A főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, úgyhogy figyelni kell ott is, illetve ugyancsak az M1-esen Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-es és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legváltozatosabb zenéket hallgatjuk a 90-es, no meg a 2000-es évekből, úgyhogy érdemes maradni. A következő órában például ez is felcsendül majd.
2: Bárhogy kérném, úgysem felnél.
1: Az óra első dala pedig ez lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változatlanul hagyták Magyarország besorolását a vezető hitelminősítők. Felújítják a Velencei tó vízpótlását segítő tározókat. Női futógálát rendeznek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítők folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását, és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok, több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. A résztvevők 7 táv közül választhatnak, a kezdőktől a rutinos futókig. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Észak-nyugat felől szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél helyenként megélénkül. A maximum hőmérsékletek 25 és 30 fok között lesznek majd, hétfőn is hasonló időjárásra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És az a dal, ami arról szól, hogy valaki megjátsza magát mások előtt, és mennyivel egyszerűbb lenne, ha önmaga lenne. Innen a Complicated cím. Avril Lavigne 2002-es slágerével folytatjuk, ez volt az énekesnő debütáló kis lemeze, amivel azonnal világsztár lett. 2 óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok. Rádiózzunk együtt ebben az órában is.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, a Sing It Back, a Molokó egyik legismertebb dala, ami eredetileg 1998-ban jelent meg, de a Boris Dlugos által készített remix tette világsikerré, a szám a house és elektronikus zene egyik ikonikus darabja lett, különösen ugye a klubkultúrában az énekesnő Rosin különleges szenvedélyes hangja erősen hozzájárul a dal egyedi hangulatához, egyszerre érzéki és hipnotikus, ami miatt bizony a DJ-k egyik kedvence lett világszerte. A Sing It Back máig a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó dance slágere. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Decefem a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek, gyorsan az utakról. Az M3-ason például Gyöngyös térségében burkolatfelújítás zajlik, amely sávelhúzásos terelés kiépítését tette szükségessé. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. A főváros irányába a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. Vásáros-Namény felé pedig Hajdunánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki. A 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Az M4-esen pedig Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

Best FM, a legjobb zenék, a Bagosi Brothers Company is legere kísért bennünket. 3 óra lesz mindjárt, vagyis jönnek a friss hírek. 50 Cent az In The Club-bal pedig nyitja majd a következő órát, érdemes maradni. Most pedig szól a Respect.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cotton Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
2: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi síta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
2: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Jövő héten kezdődik az első Pont Pécs Fesztivál. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön kezdődnek a Pont Pécs Fesztivál programjai. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara által szervezett összművészeti fesztivál június 11-e és 14-e között 15 helyszínen, több mint 50 programmal várja az érdeklődőket. A látogatók színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokból válogathatnak. Látható lesz a Nikola Tesla életét bemutató musical, és a fesztivál idején a Boban Markovics Orkesztra is Pécset koncertezik. A fesztivál részletes programja a pontpecs.hu oldalon érhető el. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz. Az intézmények június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban. A cél az, hogy az iskolai oktatásnak ebben a két hétben egyedi és inspiráló környezetet biztosítsanak. A Fürdőszövetség tájékoztatása szerint Baranyából a Pécsi Hullámfürdő, Harkányból pedig a Gyógy és Strandfürdő, illetve a Dráva Hotel Termál csatlakozott a kezdeményezéshez. Idén július 10-e és 28-a között várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház, ahol összesen 10 produkciót láthatnak majd az érdeklődők. A nézőket két helyszínen várják. A Káptalan utcai szabadtéri színpadon vígjátékok, míg a Bóbi Tabáb Színháznál gyermekelőadások lesznek láthatóak. A rendezvény meghirdetett előadásairól bővebb tájékoztató olvasható a Pécsi Nyári Színház hivatalos oldalán. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Elsősorban cukrászdákat és fagyizókat keresnek majd fel. Szerdán Pécsett a kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson, a város egész területén. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is Baranya egész területén. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és a pénztárgépek üzemeltetését is. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 2-1-re legyőzte Finnország válogatottját a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A magyarok mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar együttes kedden újra pályára lép. Debrecenben Kazahsztán válogatottjával találkozik majd a csapat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Csatornahálózat tisztítás kezdődik hétfőn Pécsetta Hungária utcában. A Petőfi és a Rákóczi utca közötti szakaszon dolgoznak majd egy héten át. A munkák miatt naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják majd a forgalmat a helyszínen. Hétfőtől dolgoznak majd a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában is. Mind a két helyszínen új aknákat építenek, emiatt teljes szélességű útlezárás várható, a két utca zsákutcává válik. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. A gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de egy-egy futó zápor csak elszórtan fordulhat elő. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül. Kora reggel 17, napközben legfeljebb 29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen, a friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en, ahol folytatódik a szombat délután. Hamarosan indul a Pécs Café Light, a beszélgetős magazin műsor nagyon sok jó zenével. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Startolunk, itt van 50 Cent in the Club.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. További kellemes hétvégét kívánok, indul a Pécs Café Light, mai első vendégem a Polics József Komló polgármestere, témánk a beruházások.
1: Két beruházás van, ami folyamatban van és jól halad, amire külön szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 48-as tér környezetének közterületfejlesztése a piramisház előtti területen már egy jelentős következő fázisában lépett, hisz a járda melletti, illetve a kialakult pihenő szigeteknek a környezetének a növényesítése folyik. És már az építkezésnél is az a tapasztalatom, hogy az arra közlekedők úgy gondolják, hogy a gyalogátkelőhely azon a szakaszon hosszában van felfestve, és a teljes területen érvényes. Teljesen mindegy, hogy éppen új humusz réteg terítésére került sor, vagy éppen a növények, az egynyáriak, a sövény, bokoros növények telepítése zajlik. Ott mindenki úgy gondolja, hogy itt ezen keresztül kell járni. Tehát én arra hívom fel a figyelmet, hogy elkészült egy teljesen felújított, modern, új járdaszakasz, a hozzá kapcsolódó közterületi bútorok elhelyezése is folyamatban van a növénytelepítéssel együtt. Egy picit nagyobb odafigyelést, egy picit nagyobb figyelmet kérek mindenkitől, hogy az elkészült értékeket óvjuk már meg, gyönyörű környezetnek adjunk esélyt, hogy meg tudjon erősödni. A Komlóverzum mögötti parkolónál a héten tovább folytatódtak a munkálatok, egy picit az esősebb időjárás kis hátrányt okozott, de én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő napokban ezt a hátrányt a kivitelező be fogja hozni. És akkor a héten további nagyobb beruházásoknak a munkaterület átadása valósult meg.
0: Innen folytatjuk hamarosan. Fly!

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk továbbra is a beruházások.
1: Megkezdődnek a kivitelezési munkák, ebből kiemelkedik a Nyár utcai most első körben ivóvíz vezetéknek a teljes cseréje. Ez a 400 méter hosszú útszakasz járdával együtt, mellette lévő támfallal, összességében is egy szűk területet jelent a mindennapi élet során, de most a kivitelezési munkák idejére még nagyobb fennakadást fog jelenteni az ott lakók számára. Folyamatosan értesítjük, mert szakaszosan haladunk előre a munkálatokkal, folyamatosan fogjuk értesíteni az ott lakókat az éppen igénybe vett munkaterület szakaszokról, de mindenkit arra kérek, mert a napokban is jártam ott a munkaterület átadás után is, most a röpülő vízvezetéknek a kiépítésének előkészületei zajlanak. Nagyon sokan még ott hagyták az autóikat, amelyek már jövő héten akadályozni fogják a vállalkozónak a munkáját. Ezért kérek mindenkit, hogy a postaládájában lévő értesítőt vegye komolyan, és segítse a kivitelezési munkát, mert a vége azt szeretnénk, hogy egy gyönyörűen felújított útszakasz legyen, hisz Komlóváros önkormányzata az úthelyreállítási és fejlesztési munkákra a versenyképes járások második programjából nyert támogatást, és ahogy a vízvezeték rekonstrukció, vízvezeték cserés munkálatok elkészülnek, utána szeretnénk az aszfaltozási munkákat is elkészíteni a patkarendezéssel együtt, és ennek eredményeképpen a lakóingatlanok előtti közterület teljes egészében meg fog tudni újulni. Komlóverzum mögötti parkoló építési munkálatainak határideje június 30-a. Bízom abban, hogy ezek a munkálatok előbb el fognak készülni, és akkor megkezdődhet a Dugovics utcában az eddig szilárd burkolattal nem rendelkező útszakasznak a felújítása, egyben a csapadékvíz elvezetésnek is a reményeink szerint végleges megoldása.
0: Rövidesen zárjuk a beszélgetést a Pécske Félágyban.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Zárjuk a mai beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk továbbra is a beruházások.
2: Ez a beruházás egy vízpanyor pályázatból készül el, azt mondom, hogy az alapjavítási munkálatok, az aszfalthoz kapcsolódó és a vízelvezetéshez kapcsolódó munkálatok pedig Fidesz-KDNP-s képviselők összedobott képviselői keretéből tud majd ilyen színvonalon megvalósulni. Napokban a Jogi Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság döntött kettő pályázat, kettő ajánlattételi felhívásnak az elindításáról. Az egyik a térfigyelő kameráknak a bővítésére vonatkozik, a másik pályázat pedig a piac fölötti domboldal megcsúszásának, rézsimozgásának helyreállítására vonatkozik. Itt a zárajánlatok június közepére érkeznek be, és bízom abban, hogy június végén át tudjuk adni a munkaterületeket, és az a cél, hogy itt a nyári időszakban, az iskola szünet időszakában a kivitelezési munkálatok meg tudjanak valósulni, és amíg a 26-27-es tanév megkezdődik, addig ezek a munkálatok be is tudjanak fejeződni. Már előre jelzem, hogy a piac és vásárcsarnok fölötti kivitelezési munkák idejére ott a közúti forgalom, a tömegközlekedés, a hulladékszállító járművek és a megkülönböztetett jelzést használó járművek kivételével nem lesz megengedve. Tehát továbbra is csak türelmet, megértést tudok kérni ezeknél a beruházásoknál, de nem tudjuk őket másképp megvalósítani. Sajnos csak úgy, hogy a kivitelezés ideje alatt ezek sok-sok embernek kellemetlenség okoznak, de bízom abban, hogy a beruházás elkészülte után ez kárpótolni fog nagyon sok embert. Jelenleg így állunk Komló futó és folyamatban lévő beruházásaival, amellyel folyamatosan Komló városát építjük, szépítjük az itt lakók és az ide látogatók örömére.
1: Polgármester úr, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a Pécske Félájt izgalmas témákkal és nagyon sok jó zenével, többek között Shaggyvel, It Wasn't Me. Előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Véget ért az évad a Pécsi Nemzeti Színházban. 29 fokot is mérhetünk vasárnap. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 5-én a Pál utcai fiúk című előadással zárta a 2025-26-os évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Ahogy az már hagyomány, az utolsó előadás alkalmából hirdették ki az évad női és férfi előadóit, akikre a nézők egész évben voksolhattak. A most záruló évad kedvenc női színművésze Stubendek Katalin lett, míg az évad férfi előadója címet Götz Attila viselheti. Ők a kitüntető oklevél mellett számos tárgyi jutalomban is részesültek. 11 új intézmény csatlakozott az Európai Parlament nagykövet iskolája programhoz a hamarosan záruló 2025-26-os tanévben. Köztük van a pécsi Lővei Klára gimnázium is. A résztvevő iskolák pedagógusai és diákjai a tanév során iskolán kívüli és belüli programokon keresztül szereztek ismereteket az Európai Unióról és az Európai Parlamentről. A nagykövet iskolák képviselői a címről szóló oklevelet és plakettet pénteken vehették át Budapesten. Sikeres pályázatról adott hírt Mohács önkormányzata. A város 1,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A forrást a Dunapart turisztikai fejlesztésére lehet felhasználni. A beruházás részeként új pontonok épülnek a Sokadszrév alatti partszakaszon, ahol mintegy 200 csónak kikötésére lesz lehetőség. Emellett új kajakokat és kenukat is beszereznek. A fejlesztés 2028. szeptemberére fejeződik be. Közmeghallgatás lesz júniusban Pécsváradon. Az eseményre június 22-én hétfőn kerül sor, a képviselőtestület soron következő ülése után. A közmeghallgatás este 6:30 kezdődik a Művelődési Központ színház termében. A kiemelt téma pedig az önkormányzat volt gépállomással kapcsolatos álláspontjának bemutatása és a felmerülő kérdések megválaszolása. Az eseményre mindenkit vár a városvezetés. Jövő héten rendezik az idei meccsek rallit. A verseny központja Pécs lesz. A gyorsasági szakaszok a meccsekben zajlanak majd, jellemzően aszfaltburkolatú szakaszokon. A futam az idei országos ralli bajnokság hivatalos állomása, ahol az ORB, ORC, illetve a historik kategóriák mezőnye is rajthoz áll. A csütörtöki hivatalos teszt Kővágó Töttös környékén zajlik majd. A futamokat pénteken és szombaton rendezik. A futamok miatt jövő hétvégén Pécs környékén számos forgalomkorlátozásra kell számítani.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a Rengeteg utcában, a helyszínen teljes útzár van érvényben. Úthelyreállítási munkákat végeznek a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában út szűkület érvényes. A Péter utcában gázhálózati munkákat végeznek, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám közötti szakaszon, itt is teljes útzár mellett dolgoznak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de egy-egy futó zápor csak elszórtan fordulhat elő. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül. Kora reggel 17, napközben legfeljebb 29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően visszatértem, úgyhogy folytatódik a Pécske Félájt, a kulturális beszélgetős magazinműsor rengeteg témával és még több zenével. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László, indulunk a Pánossal, itt van Shaggy, valamint Rick Rock közöse, It Wasn't Me.
0: 101.7 Best FM.

0: a világ ellen.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Elindult a szúnyog szezon, egyre többet találkozhatunk a vérszívókkal, a témáról Kurusz Kornéliával, a PTA adjunktusával beszélgetek.
2: Szúnyogokról annyit el lehet mondani általánosságban, hogy szúnyogok mindig is voltak, és mindig is lesznek, tehát sajnos ezen nagyon változtatni nem tudunk, azon viszont tudunk, és akár lakossági szinten is, hogy mennyire szenvedünk a szúnyogoktól, illetve mennyire jelentenek nekünk problémát, és igazán ezt célozzuk a rendezvényünkkel is, hogy egy picit a civil lakosságot közelebb hozzuk ehhez a témakörhöz. Ugye kutatóként mi régóta foglalkozunk szúnyogokkal, és emiatt szeretnénk ezt egy picit tudományos háttérrel megtámogatva, tudományos alapokon is közérthető módon elmesélni, bemutatni, hogy mi mindent kell tudni a szúnyogokról. Itt elsősorban beszélhetünk arról, hogy egyáltalán milyen fajok fordulnak elő egy-egy területen, egy-egy régióban, milyen új fajok jelennek meg, amelyek akár új kihívások elé állítanak minket, vagy újabb kockázatot jelentenek számunkra. Nagyon hangsúlyosan szoktunk mesélni arról, hogy a szúnyogok fejlődéséhez vízre van szükségük, ugye, hogyan fejlődnek ki, hogy jutunk el odáig, hogy az esővízből, illetve a felgyűlő esővízből később szúnyoginvázió lesz, és nem tudunk megmaradni a saját kertünkben nyári estéken, mert annyira sok szúnyog csíp minket. De tulajdonképpen

0: tisztázni, mielőtt egyébként akár pánik hangulatot keltenénk. És pont a kockázat miatt az új fajok megjelenése, új betegségek megjelenéséből jövő kockázat miatt fontos azzal is képben lenni, felkészülni, hogy milyen védekezési lehetőségeink vannak, nem csak a szúnyogok, de az általuk terjedő betegségekkel vagy kórokozókkal szemben is. És itt el lehet mesélni azt, hogy a különféle fejlődési stádiumaiban, hogy tudunk a szúnyogok ellen harcolni, illetve milyen praktikák, akár házi praktikák állnak rendelkezésre, amit mi magunk a saját kertünkben, a saját udvarunkban is megtehetünk.
1: Innen folytatjuk hamarosan.

0: legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Kurucz Kornéliával, a PT adjunktusával, főszerepben a szúnyogokkal.
1: Tehát nem feltétlenül, sőt, ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy ne azt várjuk, hogy majd központilag akár az önkormányzat, vagy akár az országos szinten egy központi rendszer megoldja azt, hogy ne legyenek szúnyogok, vagy mérsékeljék a szúnyogoknak a számát, hanem mi magunk lakóként is, saját udvarunkon is rengeteget tehetünk annak érdekében, hogy ne szaporodjanak a szúnyogok, és ezáltal kicsit enyhébbek legyenek a nyári estéink szúnyogártalom tekintetében.
0: Miért csípnek a szúnyogok, és valóban igaz-e, hogy csak a nőstények szívnak vért?
1: Valóban csak a nőstények, a hímek, a hímszúnyogok növényi nedvekkel táplálkoznak, a nőstény szúnyogok is egyébként, amikben növényi nedvekkel táplálkoznak, viszont a tojásrakáshoz, a peterakáshoz, a szaporodáshoz, nekik sokkal több energiára, tápanyagra van szükségük, amelyet elsősorban a vérből, melegvérű állatok véréből tudnak biztosítani, és ez az oka annak, hogy a nőstény szúnyogok bizony vérrel is táplálkoznak.
0: Miért van az, hogy bizonyos embereket jobban kedvelnek a szúnyogok?
1: Alapvetően az, hogy kit szeretnek a szúnyogok, vagy mi alapján találnak meg minket, az elsősorban attól függ, hogy milyen kémiai ingereket bocsátunk ki, mennyire vagyunk vonzóak a szúnyogok számára. Itt fontos elmondani, hogy a szúnyogok elég összetett módon keresik a táplálékforrásukat, és ugye itt már csak a vérrel táplálkozó nőstényekre gondolok. Alapvetően érzékelnek, a legelső, amit érzékelni tudnak, az a kibocsátott széndioxid, a kilélegzett széndioxid. Tehát gyakorlatilag az, hogy lélegzünk, ventilálunk, akár izzadunk, tehát nem csak a légzésünk, de az izzadságunk összetétele is, itt kémiai ingerekre kell gondolni. Ez a legelső, amit észlelnek a szúnyogok. Majd elindulnak abba az irányba, ahonnan ezeket az ingereket érzik. És a következő számukra megerősítő jel, hogy jó irányba keresik a táplálékukat, az pedig a sötét és világos kontrasztok, tehát a tereptárgyakat, a környezetben előforduló objektumokat tudják érzékelni, tehát gyakorlatilag foltokat látnak, sötét-világos kontrasztokat, és ilyen módon a gazda állat, vagy maga az ember az egy ilyen sötét foltként jelenik meg. És a harmadik nagyon fontos inger, amit követnek, az pedig a meleg testhőmérséklet. Tehát így fogják tudni elkülöníteni, hogy nem egy fára vagy egy autóra szállnak le, hanem például egy emberre vagy egy kutyára. Tehát gyakorlatilag így a többféle, a kémiai, a vizuális, a látvány alapján és a hőérzékelés alapján találják meg a táplálék forrásukat.
0: Hamarosan jövünk a mai záró résszel.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Dr. Kurusz Kornéliával, a PTA adjunktusával a szúnyogokról.
1: Az, hogy bizonyos embereket jobban csípnek, vagy kevésbé csípnek, az elsősorban az izzadságunk összetételén, és a kilélegzett széndioxid mennyiségén múlik. Sokszor felmerül a kérdés, hogy akár mondjuk a vércsoportunk, vagy egyéb gyógyszereknek a szedése, és ez az, hogy megváltozik a testünk illata, szaga, ez esetleg befolyásolja a szúnyogokat a keresésben. Ezek egyébként nem egy föltől elrugaszkodott elképzelések, azonban tudományosan ezeket nagyon nehéz igazolni, és nem is igazán sikerül igazolni, hogy konkrétan egy adott vércsoport például jobban, vagy vércsoportú emberek jobban vonzanák a szúnyogokat, vagy kevésbé. Itt inkább a maga a bőr által kibocsátott izzadság összetétel, illetve kilélegzett széndioxid az, ami befolyásoló tényező.
0: Innen folytatjuk holnap.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Pincs Café Night-tól legközelebb a szokott időben, a holnap jelentkezünk, méghozzá 3 óra után. Most viszont meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 5-kor, aztán érkezik a Spice Girls egykori tagja, szerintem az egyik legtehetségesebb, Jerry Hellivel, Michiko Latino.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
2: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécset június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinform-ban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Jövő héten kezdődik az első Pont Pécs Fesztivál. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön kezdődnek a Pont Pécs Fesztivál programjai. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara által szervezett összművészeti fesztivál június 11-e és 14-e között 15 helyszínen több mint 50 programmal várja az érdeklődőket. A látogatók színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokból válogathatnak. Látható lesz a Nikola Tesla életét bemutató musical, és a fesztivál idején a Bobán Márkovics Orkesztra is Pécset koncertezik. A fesztivál részletes programja a pontpecs.hu oldalon érhető el. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz. Az intézmények június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban. A cél az, hogy az iskolai oktatásnak ebben a két hétben egyedi és inspiráló környezetet biztosítsanak. A Fürdőszövetség tájékoztatása szerint Baranyából a Pécsi Hullámfürdő, Harkányból pedig a Gyógy és Strandfürdő, illetve a Dráva Hotel Termál csatlakozott a kezdeményezéshez. Idén július 10-e és 28-a között várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház, ahol összesen 10 produkciót láthatnak majd az érdeklődők. A nézőket két helyszínen várják. A Káptalan utcai szabadtéri színpadon vígjátékok, míg a Bóbita Báb Színháznál gyermekelőadások lesznek láthatóak. A rendezvény meghirdetett előadásairól bővebb tájékoztató olvasható a Pécsi Nyári Színház hivatalos oldalán. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Elsősorban cukrászdákat és fagyizókat keresnek majd fel. Szerdán Pécsett a kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson, a város egész területén. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is, Baranya egész területén. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és a pénztárgépek üzemeltetését is. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 2-1-re legyőzte Finnország válogatottját a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A magyarok mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar együttes kedden újra pályára lép. Debrecenben Kazahsztán válogatottjával találkozik majd a csapat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Csatornahálózat tisztítás kezdődik hétfőn Pécsett a Hungária utcában. A Petőfi és a Rákóczi utca közötti szakaszon dolgoznak majd egy héten át. A munkák miatt naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják majd a forgalmat a helyszínen. Hétfőtől dolgoznak majd a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában is. Mind a két helyszínen új aknákat építenek, emiatt teljes szélességű útlezárás várható, a két utca zsákutcává válik. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. A gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de egy-egy futó zápor csak elszórtan fordulhat elő. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül. Kora reggel 17, napközben legfeljebb 29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hani, köszönöm szépen, hírek legközelebb 6 órakor a Best FM-en, ahol már is folytatódik a szombat délután. A mikrofonnál H. Horváth László. Érkezik több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, többek között Daniel King meg a slágerével, Shy Guy, előtte itt van Jerry Hellyvel, Michiko Latino.
0: 101.7 Best FM.

és kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Holnapig tart a Road Poll akció, a rendőrök ezúttal a motorosokat ellenőrzik, főként a láthatósági viseletet, valamint a bukósisak meglétét, illetve helyes használatát fogják figyelni. 30-as, 889, 107-es, ide várom a közlekedés legfrissebb híreit. Rövidesen jönnek az időjárási információk, addig is velünk lesz Timbaland, a Well Hello, most pedig a 90-es évekből a CNC Music Factory, ez a Gonna Make You Sweat, a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Hamarosan folytatódik a hétvégi zenei maraton, előtte viszont valóban csak néhány szóban a várható időjárásról. Holnap reggel 17, napközben a 28-29 fok a legvalószínűbb, nem lesz csapadék, viszont magas lesz az UV-UVB sugárzás, csak úgy, mint hétfőn. Ott egyébként a reggeli órákban 21, napközben 30 fokra készülhetünk, míg a legmelegebb majd jövő héten kedden lesz 31-32-es csúcsokkal. Az időjárás híre után, ahogy ezt ígértem, hamarosan folytatódik a zenei maraton, Nagy Ricsi slágerével szól a kitérdés. Kell a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Cotton Club Singers, Hofi 90, június 17-én Bécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Bécsen, a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A legnagyobb hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Nagy mennyiségű illegális dohányterméket foglaltak le. Futógála lesz csak nőknek holnap a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárca vezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítők folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is amúgy látja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is amúgy korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi Női Futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél többfelé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixem

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Fabi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem el.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM.
1: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
2: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécset június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Indul a vasútnál a balatoni nyári menetrend. Metallica láz a véradásokon. Pénteken lesz országszerte a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére. Keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Csak indokolt esetben lép működésbe az országos jégkármérséklő rendszer. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint akkor aktiválják a hálózatot, ha a meteorológiai előrejelzések alapján nagy eséllyel alakulhat ki jelentős károkat okozó jégeső. A rendszer Ezüst Judit kiuttatásával csökkenti a jégszemek méretét, így mérsékelheti a termésben és az ingatlanokban keletkező károkat. Óriási az érdeklődés a Metallica véradó akciója iránt, már be is teltek a helyek, mintegy 2000-en regisztráltak. A világhírű zenekar alapítványa a Magyar Vöröskereszttel együttműködve hirdetett véradást a jövő heti budapesti koncertek előtt. Az önkéntesek csütörtökön és pénteken adhatnak vért. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban. Lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. A szervezők 350-400 jármű érkezésére számítanak. Nyárindító sportfesztivál a pénteki mozgás éjszakáján a Hősök terén, a fővárosban és a Városligetben több mint 20 sportág várja ingyenesen az érdeklődőket. Lesz éjszakai futás az Andrássy úton, kerékpártúra, görkorcsolyázás, zumba, jóga, tollaslabda, valamint SUP és sárkányhajózás is. A programhoz idén közel 100 település csatlakozik, sőt Erdélyben is rendeznek eseményeket. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és kötfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az oktatás legfontosabb kérdéseiről egyeztetnek. Kevesebb betonozás kellene országszerte, figyelmeztetnek szakemberek. A búvárúszó Törőcsik Zsófia újabb aranyérmet nyert Budapesten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Folytatódnak a tárgyalások az oktatást érintő legfontosabb kérdésekről. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének tájékoztatása szerint jelenleg is zajlanak az egyeztetések a kormányzat és az oktatási szereplők között. A megbeszéléseken egyebek mellett a pedagógus hiány mérséklése és a tananyag korszerűsítése is napirenden van. A résztvevők olyan javaslatokon dolgoznak, amelyek hosszú távon javíthatják a közoktatás működését. A tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják a folyamatba, hogy az ő véleményük is megjelenjen a döntés előkészítés során. 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni a környezetüket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívják a figyelmet, hogy a címzet vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó. Aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Két aranyéremmel zárta a budapesti szabadtüdős búvárúszó világbajnokságot Törőcsik Zsófia. A világjátékok győztes magyar klasszis a Duna Arénában az egyúszonyos dinamikus versenyszámban is világbajnok lett, miután egyetlen levegővétellel 278 métert teljesített. A második helyen a dél-koreai Oh Yekeum végzett 256 méterrel. Törőcsik a verseny után rádiónknak elmondta, a VB mentálisan komoly kihívást jelentett számára, különösen a sikertelen 2-20-os versenyszám után. Hozzátette, tudatosan levette magáról a nyomást, és nem a világcsúcsra koncentrált. A magyar búvárúszó a hét elején az uszony nélküli versenyszámban is aranyérmet nyert. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombatestét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvég első napja, és itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Kérem szépen, Michael Gray kezdi ezt az órát, ez a The Weeknd. Milyen igaz?
3: Ez a Night Shift, a

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik nálunk a Rednecks és a Wish You Were Here. Ellentétben a megszokott pörgős country techno számokkal, mint például a Cotton Eye Joe, ez egy érzelmes, melankolikus popballada, ami egyben az együttes egyik legsikeresebb lassú dala. Nekem mondjuk annyira nem tetszik, de ez az én bajom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés zenekar tudja azt elmondani magáról, hogy a turnéjukon kövekkel dobálták meg őket a színpadon. Viszont a Nickelback ezt elérte, hogy miért, nem tudom, mondjuk elég furcsa véleményük van a világról, és ezt nem restek ki is mondani. Attól függetlenül kövekkel dobálni egy zenekart, szerintem az nem menő. A Photograph viszont az.

Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék. Turn up the music.

a DJ, so listen what I'm

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és érkezünk nálunk a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. A szám 2008-ban elnyerte a legjobb pop duo együttes teljesítményért járó Grammy díjat, a szöveg egyszerre szól az átonyra futott szerelmi kapcsolatokról, és Adam Levine csalódottságáról, az akkori amerikai politikai helyzetről, de ebbe nem menjünk bele, hanem inkább zenéljünk, jön akkor a Maroon 5.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk egy amerikai rap lánycsapat, amely az egyik legikonikusabb slágerét hozta. Ez kérem szépen a TLC és a No Scrubs. 99-ben jelent meg a harmadik Fanmail című stúdióalbumuk vezető kislemezeként, és hát hetekig vezette a Billboard Hot 100-as listáját, plusz, ami nagyon fontos, hogy egy kulturális alapművé vált. Úgyhogy ennyit erről, inkább elindítom. TLC, No Scrubs, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre nagyobb a szárazság, már előidényi forgalom van a MÁV-nál a Balaton körül, fokozódik a pollen terhelés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre nagyobb területen okoz gondot a szárazság Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása miatt több térségben kritikusan kiszáradt a talaj, ami már a mezőgazdasági kultúrák állapotán is meglátszik. A legnehezebb helyzetben az Alföld és az ország északkeleti része van, ahol a növények fejlődését jelentősen visszaveti a nedvesség hiány. A gazdák szerint a termés hozamok is veszélybe kerülhetnek, ha nem érkezik jelentősebb csapadék. A következő napokban ráadásul tovább emelkedik a hőmérséklet, több helyen akár 30 foknál is melegebb lehet, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők és intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit sem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az utifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban jelenhet meg a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. A nyári szezon közelettével bővült a balatoni hajóforgalom. A Bahart mától előidényi menetrendre váltott, így már mind a 16 személyhajó kikötőből indulnak járatok a Balatonon. Sűrűbben közlekednek a járatok a legforgalmasabb útvonalakon, és a menetrendbe bekapcsolódott Balatonszemes Alsóörs és Balatonalmádi is. Naponta járnak a hajók többek között a Siófok Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, a Fonyód Badacsony, valamint a Balatonboglár Révfülöp Balatonlelle útvonalon. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és ködfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki indul egy újabb óra, telepakolva a legjobb slágerekkel, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hanem indítom, mert nagyon sok van belőlük. Az órát kell is kezdi, ezt kérem szépen a Trick Me!
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A leg-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem tudom ki, hogy van veled, de én már nagyon unom, hogy durván olyan negyed évente előjön egy hír a Spice Girls-ről, hogy nem sokára újra összeállnak, aztán pár hét múlva ez a hír így elsikadt, mert hogy valamelyik csaj kitalálja, hogy ő nem nagyon akar a többivel találkozni. Nem tudom, hogy miért csinálják ezt, kell a hírverés, vagy kell a marketing, a fene tudja, egy a lényeg, hogy azért hiányoznak az ilyen dalok és az ilyen előadók szerintem a zenei repertoárból. Spice Girls, Spice Up Your Life, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal alapját a legendás brazil gitáros és énekes Luiz Bonfá 1967-es Samblero című száma adja, melynek ritmusait Junior Jack egy picit modernebb köntösbe rakta, kicsit jobban lüktet, egy kis techno, és persze komoly ütemek, ez az E-Samba.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a kiadó eredetileg Loop Fiasco rappernek szánta a dalt, de a vezetőség nem volt elégedett az ő verziójával, így végül B.O.B. kapta meg, és húzott egy nagyot, mert felkérte Bruno Mars, hogy lépjen már ugyan be, és egy picit kollaboráljon vele. Megcsinálták, és hát tudjátok, mi lett belőle, egy igazi világsláger. Jön a Nothing on

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Szombat este van, úgyhogy szerintem hogy a biztonság kedvére ezt nyomatékosítsuk, és hát jön egy dal, ami pontosan ezt teszi. Kali Williams és Money Love közöse, a Saturday. Mouse T egy picit azért megvabrálta, csak a biztonság kedvére. I'm happy.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A nagy nemzetközi hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Futó gála lesz csak nőknek, holnap a fővárosban egyre melegebb időre kell készülni. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárca vezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítőkkel folytatott egyeztetéseken bemutatott a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is amúgy látja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is amúgy korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a nagy helyzet, hogy 2 óra már el is ment, de van még hátra 2, úgyhogy mindenki nyugodjon le szépen. Indítom is a dalt meg a sort, a kezdés pedig az isteni Mojo-é, ez a Chillin'.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Robert névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni az Ariennek-et, az Adriánékat, az Énokokat, a Roberteket, és a biztonság kedvéért a Robinokat és a Seherezádékat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap mindenféleképpen köszönsd fel, és pont, mondjuk küld neki egy dalt, mint a következő Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő felvétel kiemelt helyet kapott a 2012-ben bemutatott látványos Street Dance 2 című táncos filmben, és hát nagyjából ennek is köszönheti a sikerét. Na meg annak, hogy egy igazi rossz fiú a gyelő, és igazi rossz fiúkról szól. Ez Tayo Cruz és a Troublemaker.

0: elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nehéz azt kimondani, de Madonnának volt olyan dala, amit Amerikában annyira nem szerettek. Ettől függetlenül Európában meg mindenhol máshol tarolt, de valamiért az American Pie Amerikában nem nyerte el az emberek tetszését, így járt. Hát azért gyertyát nem fogunk érte gyújtani. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik nálunk az Ace of Base és a Life is a Flower, ami 1998-ban a legtöbbet játszott rádiós dal volt Európában és az Egyesült Királyságban. Emellé még ezüstlemez minősítést is kapott a kiemelkedő eladások után. Hát mi lehet egy sikeres dal, ha nem ez?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát induljon a szombat utolsó órája, kérem szépen. Tele vagyunk jó zenékkel, úgyhogy ezügyben nem kell aggódni, azért viszont igen, hogy nagyon gyorsan telik az idő. Pink ez most nálunk, ez kérem szépen a Stupid Girls. Na gyerünk!
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és azt javaslom, hogy nézzük meg, holnap milyen idő vár ránk. Na, vágjunk is, belekérem szépen, 18 fokra ébredünk, és napközben durván olyan 27 fok lesz, de a biztonság kedvéért esni fog az eső, pontosabban záporok, zivatarok várhatóak. Jaj, de jó nekünk! Na, de nem baj, mert a legjobb zenék itt vannak kárpótlásként. Jön a Faith No More, és az Easy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő hölgynek három dologra van szüksége ahhoz, hogy elképesztő slágereket írjon. Egy zongora, egy ceruza és a biztonság kedvéért egy papír, hogy valamire ugyebár fel lehessen írni a lirikus részeket, ami persze a dalszöveget. Ennyi. Ő Alicia Keys, és jön tőle a No One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, egy az, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, kettő pedig, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ami a Best FM, Best FM Magyarország, esetleg a Best FM Hungary-re hallgat. Na kérem szépen, ezeket kéne megkeresni, ezeket kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk most az isteni Tom Jones, kiegészülve a Cardigans-szal, ez a Burning Down the House.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt van a búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este jövök vissza, remélem ti is. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Zingoli Dong.